volt az alkony, ültem a parton, mikor egy úr jött, fes volt, bevallom, szótlanul szendén, odaült mellém, ez történt lellém.